0: Katarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.puttariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Naptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

poptarisznya.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre. Számol

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies. Yeah.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Újra itt van Magyarország egyetlen retro mix műsora, a Mix Akták. A mixmester ezúttal is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál pedig a műsor állandó házigazdája. Mai adásunkban egy olyan évbe utazunk vissza, amelyben már jártunk egyszer itt a Mix Aktákban. De mivel akkor sok olyan említése méltó dal született, hogy nem fért bele egy műsorba, itt jön a folytatás. Ebben az esztendőben akarta megtudni The Way, hogy mi is a szerelem. What is love? Beat, ekkor alkotta kor legnagyobb klubslágerét, a Mr. Wayne. DJ Bobo úgy érezte, valaki táncol vele. A Two Unlimited törzsi táncot járt. Will Smith pedig már ekkor is rappelt, igaz, még más néven. Okay.

0: A mai Mixaktákban újra irány 1993.
1: Fantasztikus, fantasztikus! What is love?
0: Mindenkinek van kedvence a 90-es évekből, és biztosan mindenki emlékszik egy-egy dalra ebből az évtizedből, de vannak olyan szerzemények, amelyek valamiért olyan maradandónak bizonyultak, hogy egy egész korszakot jellemezhetünk velük. A 90-es évek közepének diszkós lágereit a mai első mixünkben hallható Hathaway szerzeménnyel jellemezhetnék leginkább. A What is Love című dal már több filmben is feltűnt, és máig sokan azonosítják a 90-es évek dance korszakával. A dal előadója Hathaway, aki egyébként a politikatudományok doktora, ezzel az egy dalával mondhatni megalapozta karrierjét. De a hasonló sikerű folytatás már elmaradt. Volt még néhány nagy slágerem, de a What is Love népszerűségét egy sem közelítette meg. A szerzemény több hétig vezette a slágerlistákat, és több reklámfilmben is feltűnt olyan szereplőkkel, mint például Jim Carrey. Ez a dal következik most első mixünkben többek között Dr. Albán és DJ Bobo társaságában, itt a Mixaktákban 1993-ból.

0: 1993-ban járunk a mai mixaktákban, amelynek második mixében jön Janet Jackson, aki számos slágerlistás dalával abszolút kiérdemelte, hogy ne csak mint Michael Jackson testvéréről, hanem mint igazi szupersztárról beszélhessünk róla, hiszen máig több mint 130 millió lemezt adott el. A 10 Jackson testvér legfiatalabb tagjaként a kis Janet nem álmodozott zenei karrierről, mint öt testvére, akik a Jackson 5 tagjaiként hatalmas sikereket értek el a 70-es évek elején. Ő mivel nagyon szerette a lovakat, zsoki akart lenni. De aztán főleg apja hathatós közreműködésével őt is beszippantotta a show business, és már 1974-ben, 8 évesen együtt állt színpadra testvéreivel. Zenei karrierje igazán a 80-as évek elején kezdődött, és annak végére teljesedett ki, amikor is már több albummal és slágerlistás első helyezéssel a háta mögött Janet egyre inkább a színészkedés felé fordult. Néhány csekély jelentőségű filmszerep után a 90-es években visszatér a zeneiparba, és olyan nagy sikerű slágereket gyártott, mint a mai második mixünkben következő That's the Way Love Goes című szerzemény, amelyért 93-ban egy Grammy-t is bezsebelt. Ez a dal jön most, és még négy egyéb nagy sláger, nagy siker természetesen 1993-ból.
1: Like a moth to a flame, burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes.

0: Két név és rengeteg klasszikus megállás nélkül. Mik szokták? Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu Ez itt a mixakták a 90-es évek elejéről. Hogy az ABBA feloszlása után ebben az évtizedben sem maradjunk svéd sikercsapat nélkül, arról az 1990-ben alakult Ace of Base nevű formáció gondoskodott. A három testvérből és egy barátjukból álló kvartett debütáló album 1992-ben olyan jól sikerült, hogy 24 millió eladott példánya minden idők legjobban fogyó bemutatkozó albuma lett, nem is beszélve a három Grammy jelölésről. Azóta több mint 20 daluk járta meg a slágerlistákat és emelte őket az évtized egyik legsikeresebb csapatává. Első albumuk címadó dalát, a Happy Nation-t hallgatjuk meg mai harmadik mixünkben, és még négy kortársát itt a mixattákban 1993-ból.

Mai zenei célállomásunk 1993. Rengeteg olyan sláger született ebben az évben, amelyek főként a diszkóba járók figyelmét igyekezték felkelteni, gyorsan pörgő ritmusukkal, erőteljes hangzásukkal. Ilyen siker volt a Mr. Wayne című dal, amely máig a 90-es éveket idéző retroparti kikerülhetetlen szereplője. A dal, melynek előadója egy Culture Beat nevű formáció, 13 országban ért el első helyezést a listákon, úgyhogy természetesen nem maradhat ki a mixaktákból sem. Mai utolsó mixünkben jön tehát a Mr. Wayne, többek között a Too Unlimited és Hathaway egyes lágerének társaságában. Mindez 1993-ból.

0: Mai időutazásunk 1993-ban repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mix akták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra!
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Eltelt egy újabb hét, itt az ideje tehát, hogy egy újabb aktát nyissunk ki a legnagyobb slágerekkel. A mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál pedig ezúttal is. Ezúttal már az új évezred legjobb dalait hallhatják itt a mixaktákban, igaz, csak egyetlen adás erejéig. Ebben az esztendőben sem fogta vissza magát a slágergyártásban a popipar új üdvöskéje, Britney Spears. A legendás Tom Jones visszatért méghozzá nem is akárhogyan. Divák is megjelentek a színen, mint például Jennifer Lopez. De a régiek is hallatták hangjukat. És egy új rapper is borzolta a kedélyeket Eminem néven. A mai mixaktákban irány 2000. Jaj, de jó. Az új évezred egyik legnagyobb slágergyárosa, botrányhőse egy olyan fiatalember lett, akit már megismerhettünk a 90-es évek egyik legsikeresebb fiú csapatának énekeseként, Robbie Williamsről van szó, aki szórakoztató tehetségét saját bevallása szerint apjától örökölte, aki bűvészként is dolgozott. 1990-ben 15 évesen jelentkezett egy zenei válogatásra, ahol a producerek egy divatos fiúcsapatot akartak összehozni, amelyekről már meséltem önöknek itt a mixaktákban. Ez az együttes lett a Take That, a 90-es évek kereskedelmileg legsikeresebb fiúbandája, melynek Robbie 5 éven át volt a tagja. A Take That világhírt szerzett számára, de igen erősen korlátozta is. Robbie szerint az önmegvalósításban, a producerek szerint inkább a partizásban és a drogfogyasztásban. Úgyhogy meg is vált a csapattól, hogy aztán szóló karrierbe kezdhessen. Ez ugyan eleinte kicsit döcögősen indult, de aztán több megaslágernek is, számos duettnek köszönhetően, például Kylie Minogue-kal, Tom Jones-szal vagy Nicole Kidman-nel, Robbie Williams a 2000-es évek egyik legnagyobb sztárja lett. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2006-os koncertjeire rekordnak számító 1.600.000 jegyet adtak el. Mai első mixünkben jön egyik figyelemre mért

Az új évezred első évének slágereit hallhatják mai adásunkban úgy, ahogy azt sehol máshol. A világ vége ugyan érdeklődés hiányában elmaradt 2000-ben, de azért történtek érdekes események ebben az esztendőben is. Ekkor indult el például hazánkban a vállalkozásokat segítő Széchenyi terv, és megalakult a sokat kritizált országimás központ is. Lecseréljük a régi személyi igazolványainkat új típusú bankkártya alakúra, és fizetőeszközként megszűnik a 10, 20 és 50 filléres érme. Ekkor rendezik meg elsőként a németországi Love Parade mintájára az elektronikus zenét kedvelők utcai felvonulását, a Budapest parádét. A Magyar Hanglemez Kiadók Szövetsége pedig látványos demonstrációval igyekszik megállítani az akkor divatos CD és kazetta hamisítást. Akkor még nem is sejtették, hogy mindez csak elenyésző töredéke annak a kárnak, amit néhány év múlva az internet okoz majd a szerzőknek és az előadó művészeknek. A mozikban Russell Crowe gladiátorokkal, Tom Hanks pedig számkivetettként a természet erőivel küzdött egy lakatlan szigeten. És hogy mely slágerek küzdöttek a rádiókban a hallgatók kegyeiért 2000-ben, azonnal kiderül mai második összeállításunkban, itt a Mixaktákban.

0: Egy év, két név és rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mixakták. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. Ez itt a Mixakták, ezúttal a 2000-es éve legnagyobb slágereivel. A műsorvezető Tóth László. Szép számmal születtek magyar sikerek is ebben az évben. A Crystal két utazóról énekelt nekünk. Ákos pedig kereste az utat.

addig, amíg Ákos az utat kereste, a Help egy igazi szerelem után kutatott. Aztán jött Geszti, kinek több nője is volt a Jazz Megazban. Ma kicsit hozzád bújtam, ma kicsit nem mozdultam, ma kicsit maradtam még volna. A United egy hófehér jaguárral kábított a lányokat. Hófehér jaguár, odakintál, érted jöttem, béve, tudom hívtál, léve. Betty Love pedig inkább azt akarta, hogy repüljünk tovább. És hogy milyen határon túl is lágerekre táncolhattunk még az új évezred elején. Íme öt példa itt a Mixaktákban, mai harmadik mixünkben.

0: még mindig a Mix adták, ahol már többször meséltem önöknek arról, hogy a 90-es évek végétől egy feldolgozási hullám ért el a könnyű zenét, és a korábbi évtizedek sztárja is ekkor látták elérkezettnek az időt arra, hogy visszatérjenek a popiparban. Ilyen volt például Cher vagy Kylie Minogue, de hogy a férfiak sem maradjanak ki, egy legendás énekes is úgy gondolta, megmutatja, hogy 60 évesen is tud slágereket produkálni. Ő Tom Jones, aki egy igazi szexbombával tért vissza a szórakoztatóiparba. Az eredetileg porszívó ügynök Jones 1963-ban kezdte zenei karrierjét, és minden további évtizedben igyekezett hallatni magáról több-kevesebb sikerrel. A hölgyeknél nyilván több, a slágerlistákon inkább kevesebb sikerrel, bár zenei tudásához kétség sem férhet, hiszen hangterjedelme 3 oktávot is átível. Ebből ad most ízelítőt nekünk mai utolsó mixünkben, ahol meghallgathatjuk Bon Jovi egyik újabb évezredbeli slágerét, az It's My Life-ot is, 2000-ből.
1: Hey, Mr. DJ.

0: Mai időutazásunk 2000-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év.
2: Egy év.
1: Két név.
2: Két név.
1: És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: részre pontul egy korábbi...
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
1: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: mondja el mindenkinek. Poptoriznya.hu.
1: Dicsőség a törvénynek, a vagyonnak.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Jó estét kívánok, és a mai nap egy kicsit másképp lesz nem rendhagyó módon, mert Ildi most nem tudott hozzánk csatlakozni és eljönni, viszont van egy kedves vendégem, aki nem is vendég, hanem ebben a stúdióban kb. Hazajár. Ő nem más, mint a doppergés Popovics László, és hát nem más, mint ugye a Poptarisznyi egyik alapítója, és Laci, köszönöm szépen, hogy beugrottál ide a mai napra.
3: Én is köszönöm a meghívást és a lehetőséget, azon gondolkoztam, itt ment a promó, hogy én melyik vagyok az Ildikó vagy az István, de ugye egyik sem, most már ez így van. Illetve arra is emlékszem, hogy a legelső műsorban még én készítettem veletek interjút, és most meg ugye fordul a kocka, hogyha jól sejtem. Érdekes dolgok ezek.
2: Igen, picit most így megbolygatjuk a hétköznapi működéseket, meg kitaláltunk egy jó kis sztorit, ugye nem is beszélünk másról, mint egy ilyen kicsit különleges, hogy kultusz vagy véletlen, vagy miként is tud alakulni és változni a mai modern világunk, és most hát egy olyan témát hoztam volna így be ebbe a hirtelen fölindulásból, hogy azért szombat este volt egy közel 65 ezer fős tömeg itt a kivonult az Óbudai szigetre itt a harmadik kerületben, és ez egy koncert volt, ugye, nevezzük koncertnek, ahol egy kitalált NDK-s DJ játszotta úgymond a 90-es évek slágereit, meg a 2000-es évekét, és ahogy így erről beszélgettem a Lacival, jött egy gondolat, hogy ez nem az első ilyen a magyar zenei életben, aki így berobbant a semmiből, vagy éppenséggel megtervezetten, vagy nem megtervezetten, de így megtörtént, és ez a három ilyen név, vagy gondolat, karakter, aki így megjelent, az egyik a DJ Oti lenne, a másik az Urin Benedek, hogyha még sokan nem ismeri.
3: Uhrin.
2: Igen, bocsánat, az én nyelvi németes kiejtésem az még nincs otthon annyira. A harmadikra pedig a Korda Gyurit választottuk volna, Korda Györgyöt, aki szintén egy ilyen jeles alakja itt a magyar zeneiparnak, ha mondhatjuk így, vagyis mondjuk, és van bennük valami közös, ami nekem csak mostanában tűnt fel, amikor így készültem, nem tudom, neked így elsőre beugrik-e, beszéltünk róla, emlékszel-e még?
3: Nem készültem a beszélgetésre, előveszem a papírt, van egyébként, amit írtál nekem.
2: Persze.
3: Na jó, de komolyságot félretéve szokták mondani. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye amikor megláttam ezt a DJ Otis történetet, illetve hát a cikkedet is, ugye, hiszen te erről cikket is írtál.
2: Oh, és elolvastad. Hát, nagyon menő. Ugye, híres vagyok.
3: Kövessük a kollégákat. Szóval, hogy tényleg nekem is az volt az első, amit beugrott, hogy ez nem először történik, és így nagyon mély gondolatokat tudnék elmondani a tekintetben, hogy mi az, ami megtervezett, vagy mi az, ami eseti, vagy úgy alakul, ahogy, és aztán utólag találunk hozzá valami magyarázatot, de hogyha kronológiailag haladhatunk egy picit, ez nem feltétlenül fog stimmelni, hiszen ugye Korda György évtizedes zenei munkássága azért az lenne a legelső kronológiailag, is ugye profi énekesről beszélünk, tehát, de mégis meg kell, hogy előzze a dolgot Uhrin Benedek, aki voltak éppen, hát nem zenész, ő egy magánember, egy idős bácsi volt, azóta már elhúny sajnos, de ő ugye úgy került a reflektorfénybe, hogy elkövette a Rebeka című dalát. Ami, hát finoman fogalmazva se volt jó, viszont ugyanakkor vicces volt. Tehát sem zeneileg, sem, hogy ő otthon egy ilyen kis, egyszerű kis, ilyen Casio jellegű szintet, tehát a nagyon-nagyon egyszerű szintet, hogy nem akartam márkát mondani, de ezek a nagyon 90-es évekbeli egyszerűen talán kínai piacos szintetizátorok szintjén összerakott valami zenei alapot, és akkor megírta a dalnak a szövegét, és ő ezt előadta a saját stílusában, mondhatni, hiszen ő nem képzett zenész, és aztán valahogy én ott tűnt, vagy legalábbis ott, nekem akkor tűnt föl, amikor azt hiszem, hogy a Sziget, igen, a Sziget Fesztivál feltűnt.
2: És akkor megvan az, amit kerestünk, Kapocs, hogy hol kapcsolódik össze ez a három személy, hát mind a három felléptek a szigeten.
3: Ez így van, így van.
2: Csak kicsit más volt a létszám meg a közönség.
3: Igen, és hát független attól, hogy most Uchim Benedek előadását és a zenéjét hova tesszük. Nyilvánvalóan sokan paródiának viccnek gondolták, illetve hát én azt gondolom, és úgy tűnt nekem, és ez nagyon szubjektív, de talán igazam lehet, a tekintetben, hogy a fiatalok, hát akik ott mondjuk némi alkohol elfogyasztása után követik Uchim Benedek előadását, ők poénra vették ezt a dolgot, és ugyan eszembe jutott egy olyan mellékszál, ami arról szól, a Fábri Sándor mondta azt hiszem annak idején, hogy nem mindegy, hogy valakin röhögnek, vagy kiröhögik.
2: Igen.
3: És talán az utóbbi indult el nála először, de közben meg pont ezért elkezdték, bocsánat a kifejezés, hype-olni, ugye akkor még ez a szó nem is létezett, de hogy fölkapták, és elkezdték, mert egy szerethető figuráról beszélünk azért, akárhonnan nézzük, egy szerethető, kicsit esetlen idős bácsi gyakorlatilag, aki egy nagyon kedves kis dalt ad elő a maga stílusában, a maga lehetetlenségében, és valahogy tényleg van benne valami, amitől megszerették a fiatalok is. És annyira fölkapták, hogy én azt hiszem lemeze is jelent meg, talán magánkiadásban, kazettája, és aztán valahogy ez úgy elfogadottá vált, hogy ő létezik fel, lépett itt, ott, amott tévében mutogatták, és hát az egésznek az alapja azért talán te ezt jobban el tudod mondani, hogy mi lehetett, mi volt. Tehát miért kezdett elő zenéket készíteni?
2: Hát ugye önmagában az úriembert amúgy nem is ismertem, tehát hogyha te most ezt így nem mondtad volna nekem, amikor telefonon beszéltünk pár órával ezelőtt, akkor nekem eszembe se jutott volna, hogy ilyen létezik, és így számomra egy érdekesség volt, tehát amikor meghallgattam, így majd bele is fogunk hallgatni egy picit, akkor hát mondjam azt, hogy kaptam egy kisebb sokkot, így zenemű ügyileg, hogy itt vajon miről is van szó, viszont ugye, amikor először hallunk valamit, vagy amikor először beszélgetünk valamiről, akkor jön egy ilyen érzés, ami megfogalmazódik. És akkor egy kicsit utána néztem, hogy ő ki is, meg mit is csinált ez az úriember, és ahogy mondtad is, a 80-as éveiben fedezték fel, nevezzük így, hogy felfedezték, vagy akkor lépett a Rivalda fénybe, és elvileg volt egy beteg fia, akinek segíteni akart így az éneklésen keresztül, és emiatt került ő oda, ahova került. De ugye sokan nem tudják, és ahogy mondtad is, először így parodizálták, vagy kinevették, amit csinált, aztán egy kicsit valahogy így megszerették azt a karaktert, hogy nem is tudom, de nyilván, hogyha most este egy étterembe egy vacsora mellett kéne elfogyasztanom az ő számát, akkor lehet, hogy az étel is megmaradna, meg én is lefordulnék a székről, és ez nem rossz bántásként, hanem egyszerűen más a zenei ízlésem, és így nem tudtam hova tenni. De hogyha megnézem a történetet, akkor meg azt mondom, hogy nagyon szívesen annak érdekében meghallgatom, hogy így emlékezzek egy ilyen dologra. Ez teljesen más kontextusba helyezi nekem.
3: Igen, és hát azt se felejtsük el, hogy ugye akkor még, amikor ő ezeket a dalokat elkészítette és előadta, nem voltak még az interneten ilyen lehetőségek, hogy támogatásokat gyűjtsünk, meg stb. Tehát most ugye van egy csomó ilyen felület, ami pont erről szól, hogyha valaki szeretne valamit, valamilyen célból pénzt tud gyűjteni is.
2: Így van.
3: Hol vagyunk még attól, amikor ő ugye ezeket a dalokat elkészítette?
2: Igen, úgyhogy most egy picit szerintem belehallgattunk, miközben itt beszélgettünk ebbe a számba, én nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy nem ismerem így nagyon extrémen végighallgatni ezt a számot, de így bele tudunk hallgatni, és megnézzük, hogy pontosan miről is volt szó, és akkor utána közben erről a jelenségről még beszélünk, hogy ez hogyan is lett, vagy mi történt közben benne. Úgyhogy hát igazából maga a szám az ilyen volt.
3: Én szerintem ezt mindenki ismeri. Te voltál az egyetlen talán, aki nem.
2: Hát igen, azért valljuk be, hogy itt nem az én műfajom ez a szám, de a kezdete az amúgy egész jó.
3: Nagyon kis kedves.
2: Igen, úgyhogy itt még annyira nem zavaró.
3: Na, hát ugye, hogy micsoda a sztori.
2: És neked mennyire jön be ez?
3: Nekem nagyon tetszik, én rajongó vagyok.
2: Hát reméljük, hogy mások is rajonganak érte. Én a sztorit jobban rajongok a sztoriért.
3: Persze nyilván viccelünk. De végül is, ahogy mondod, a sztori miatt mindenképpen érdekes.
2: Igen, úgyhogy hát elhallgatható, meghallgatható, igazából van egy ilyen különlegessége. Mondjuk azt, hogy érdekes, hogy egy Sziget Fesztivál, ugye, ami azért elég neves, ott azért többször is föllépett, hogyha jól olvastam, meg hallottam, és a fiatalok körében sokan így felkapták, és mondhatjuk azt, én azt olvastam, hogy ezt így rádiókban nem nagyon játszották, vagy sose játszották, hogy lehet, hogy most ez a kis bejátszásunk ez volt az első, úgyhogy bármi.
3: Nézd, hogyha így, ha poénból lehet, hogy, hogy bemutogatták így, mint most mi, de nyilvánvalóan, ha az ember zeneileg nézi, akkor nem egy rádiókompatibilis történet, de mondom maga a sztori, és az a fajta előadásmód, meg hát az egész produkció az valahol tényleg egy ilyen szerethető, de nem, valóban nem rádiókompatibilis, de hát ne felejtsük el, hogy akkor azért emlékeim szerint már voltak olyan kisebb kábeltévék, amik azért...
2: Tévéműsorban ahol, azt hiszem volt talán.
3: Talán vagy a Zenit, vagy nem is tudom, melyik tévében lehetett, és még egy tévécsatorna derengal az Anetka volt, de nem jut eszembe a neve. Te jó ég, tiszta ciki, öregszem, vagy nem tudom mi van.
2: De... nem merek tippelni, hogy valami akkora ökörséget így mondjak.
3: Nagyon híres tévé volt arról, hogy nagyon ilyen nagyon, nem az, hogy elvetemül, de hogy ilyen nagyon szélsőséges dolgokat is bemutattak ott. Mi nem jut eszembe a neve? A hallgatók biztos tudnának segíteni most, hogyha esetleg valaki megszánna, hogy a,
2: hát ott a Facebookon.
3: Megvan eszembe, itt ott Budapest TV. Ugye Budapest
2: TV. Én hirtelen amúgy a Dunára gondoltam.
3: Nem,
2: de...
3: hát az országos nyilván, az nem kis kábel TV. És én azt gondolom, hogy ott is előfordulhatott ő.
2: Ja, és ugye mit lehet még itt olvastam, hogy külföldről is olasz, angol, meg ilyen kanadai tévéstábok is eljöttek Magyarországra, hogy megfejtsék, mi ez az Uhrin úgymond jelenség, ami így volt, meg több éven át ugye felépett a szigeten. Aztán ugye a vége felé annyit lehetett még róla tudni, hogy volt egy időszak, amikor egyszer csak így befejezte, és azt mondta, hogy akkor köszönöm szépen a Rivalda fényt, és akkor így lekapcsolta a lámpát, csendre és nyugalomra vágyik, úgyhogy ő visszavonult a közönség elől, és hát mondjuk azt, hogy szögre akasztotta a mikrofonját, meg becsomagolta a szintetizátorát.
3: Igen, és volt egy kazettás magnó, erre még nagyon emlékszem, volt vele valami interjú, nem tudom melyik tévéműsorban, és ott ugye kimentek hozzá házhoz, és őt megmutatta nagyon lelkesen és nagyon aranyosan, hogy ő ezen a kis egyszerű szintetizátoron rakta össze a zenét, és van neki egy ilyen Star Deluxe nevezetű videóton mono kazettás magnó, egyébként itt pont nem látszik a stúdióban, mert az nincs kitéve, de még a drága megboldogult nagypapámnak is volt, és hát sokaknak az országban ez a típusú, ez nagyon jó ez a szám.
2: Kicsit Laci mondta, hogy viccelődjek vele, úgyhogy megkapta.
3: Igen, csak hogy az elejét, ha bejátszod, ott nincsen szöveg, és akkor ez sokkal jobb. Visszatekik az az teljes, hogy beúsztatod, ez nagyon jó hangulatot ad a beszélgetésnek, én azt gondolom. Zseniális. No, tehát, hogy tényleg azt a magnótot elővet, és hogy azzal vette föl ő ezt az egészet, tehát, hogy annak a minősége meg aztán végképp. Tehát az, hogy most ő ilyen minőségben tud szólni, ez vélhetőleg valami utómunkának, vagy valami máshol történő felvételnek az eredménye. Ahogy mondtam, kazettája, CD-je, vagy valamilyen megjelent. Tehát, hogy, és az is valószínűleg, hogy magánkiadásban. Tehát, hogy vagy ő adatta ki, vagy nem tudom, hogy... És én el is mondtam még, ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy ő annak idején már a 80-as években szeretett volna saját lemez kiadni, de akkor nem hagyták neki. De hát,
2: ez egy másik világ volt, ugye? Milyen érdekes, hogyha már így behoztuk a DJ Otis vonalat, amire majd lassan így rá is megyünk, hogy a akkori időben azért kellett egyfajta tévé, rádió, vagy valamilyen orgánum, ami fölkapjon téged, és azt mondják, hogy mi szeretnénk veled foglalkozni, és akkor te híres lehetsz. Most meg közösségi médiától kezdve egy csomó helyre te így elkezdesz publikálni, posztolgatni, tartalmakat föltenni, és fölkap a közösség. Tehát nem arról van szó, hogy te rá vagy kényszerítve, hogy valahol neked jó pofiznot kelljen, hogy fölkapjanak, fölkapassanak inkább így.
3: Fölkap a közösség, vagy fölkap az algoritmus?
2: Igen. Hát régen meg maximum akkor kaptak föl, hogyha elestél és a közeledbe jártak. Úgyhogy, ja igen, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kis történet volt. Nekem nagyon tetszett ez a kitekintés, betekintés, mert miért is ne, hát ez ide tartozik, ez is a akár így a márka a vonalán, hogy ez egy kultusz. Hát mondhatjuk azt, hogy ez egy véletlen jellegű, és mégis a fél ország ismerte, tehát azért volt benne valami, úgyhogy hát most meg egy kicsit akkor próbáljunk meg pihenni, szünetelni, és akkor utána onnan folytatjuk majd a dolgokat, ahol elkezdtük, és abba hagyjuk, úgyhogy hamarosan jövünk vissza. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Hát a mai döntések azok nem teljes mértékben csak az üzletről szólnak, hanem itt inkább ilyen sztorikról is szólnak, ami nem más, mint mondhatnánk, hogy ha már csináltunk ilyen szuper kis rovatokat, meg bármit is, akkor gondoltam, hogy kipróbálunk ma egyet így a poén kedvéért, hogy mégis milyen másfajta kis bejátszásaink is vannak, és mielőtt beleugranánk, azért itt van nekünk ez a szuper különleges alakunk, aki egy olyan, mint egy újra felfedezés lett volna az ő életében, hiszen akiről beszélek, az először 1958-ban lépett először színpadra, és hogy azért ez már egy 68 éve ezelőtt volt. Ki ő, kire gondolhatunk, hogyha valaki hallgatja, biztos gondolja és tudja. De Laci, most hozzád fordulok elsődlegesen.
2: Uhrin Benedek helyett? Na jó, nem poénkodom el, hiszen tényleg fantasztikus figuráról van szó. Korda György a megfejtés, természetesen. Táncdal énekes, de ugye ő sokkal több ennél, hiszen, ahogy mondtad, 58-ban kezdett énekelni, akkor még nyilván táncdalokat, magyar, és aztán ugye volt egy csomó ilyen magyarítás, ilyen olasz és egyéb külföldi táncdalokat, a szövegét legalábbis mindenképpen átfordították magyarra, és akkor ezeket elénekelte, meg többféle saját dallal is előrükkolt az évtizedek alatt, és ugye 80-as évektől kezdett ilyen populárisabb zenéket is készíteni. Elég sokat készített, már úgy értem, ami maradandó lett, és hát ezekből azért a popterisznye.hu adásmenetében is lehet hallani bőséggel.
1: Amúgy pont, amikor bejöttem, el is ment, le is ment egy száma neki. Most írta, nem emlékszem melyik, de így nagyon felfigyeltem, hogy valamilyen, nem tudom, univerzális erők itt jöttek, és akkor tudták, hogy majd beszélünk egy picit a Gyuri bácsiról, és bedobtak egy számot neki.
2: Igen, most Gyuri bácsi egyébként meg Korda Györgynek hívták, meg így ismerte az ország. Ugye mióta ő újra felfedeződött, hogyha mondhatom ezt kicsit magyartalanul így, azóta már Gyuri bácsi.
1: Igen.
2: Igen, és hát az elmaradhatatlan felesége ugye Balázs Klári természetesen, tehát ők ugye rendszeresen általában együtt lépnek föl, de ugye ez is egy folyamat volt, hogy ugye a rendszerváltás után ugye eltűntek ezek a 80-as évekbeli sztárok itt a köztudatból, vagy legalábbis hát nem jelentek meg lemezek, a rádiók már nem játszották a dalaikat, aztán mégiscsak a következő generáció felfedezte és visszajöttek. Ők kimondottan, tehát ez a Balázs Korda páros, ez kimondottan jól jött vissza.
1: És ugye van nekik egy ilyen nagyon nagy sláger számuk is, amit szinte szerintem mindenki ismer, meg mindenki hallgat. Mikor is volt itt, mindjárt most nézem is, hogy...
2: Csak nem a Mamma Maria-ra gondolsz.
1: Nem, most kivételesen nem arra gondoltam, jaj, de amit így most újra fel is kaptak, és akkor amikor, tudom. Igen, azt hiszem 1981-et találtam itt, hogy akkor jött be ez a sláger, és akkor így egy ilyen kicsit a megújításánál, akkor a reptérnél, ugye nyilván ebből már könnyen ki lehet találni, mire gondolok, akkor még volt is egy ilyen, úgymond, hát végül is hivatalos videó, amit csináltak a Budapest Airporttal pár évvel ezelőtt, és abban ott végül is szerintem elég jó lett az a videóklip, én megnéztem most így az adás előtt.
2: Igen, ugye te egy másik generáció vagy hozzám képest, és én emlékszem az eredeti lemezre, a 81-es hanglemezre, tehát nem CD holjáról, nem volt,
1: ja.
2: Nem, hanem hanglemez, otthon megvolt egy nagy lemez, a lemez borítón egy ilyen repülőgép szemből kicsit homályosan lefényképezve, és ez a Reptér című dal, ezt otthon folyamatosan hallgattuk, úgyhogy konkrétan emlékszem a dalra.
1: Na, hát
2: de
1: akkor...
2: azt hiszem az egész ország, mert igen, fölkapták újra.
1: De most, hogyha már föl is kaptuk mi is, akkor hallgassuk meg, és akkor onnan folytatjuk.
2: Reptér.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És hát ugye, ha már Gyuri bácsiról, meg Korda Györgyről volt szó, azért azt érdemes elmondani, meg lehet állapítani, hogy ő, hát mondjuk azt, hogy újjá született, de mégis megtartotta az egyedi identitását, ami így volt. Tehát ami különböztetheti meg leginkább, hogyha meg kicsit ilyen szakmailag is nézzük a két személyt, ugye beszélgettünk az én az Úrin Benedekről, viszont ugye nyilván ő egy kicsit máshova sorolható, tehát nem tudnám kettőt egy lapra úgymond ugyanoda hasonlítani, viszont az egyik az egy véletlen kialakult történetből jött, a másik meg egy teljesen megtervezett, tehát a Korda Györgynek van egy eléggé neves korszaka, ugye, ami végigfutott. Mit gondolsz, hogy te hogy látod ezt, Laci, neked mik az emlékeid még így a te pályafutásod során, hogyan találkoztál, vagy találkoztatok egyáltalán így egymással, volt-e lehetőségetek, vagy?
2: Hát ez egy sok szereplős kérdés, tehát több irányba többféleképpen tudok rá válaszolni. Ugye hát a munkásságával nyilvánvalóan gyerekkorom óta szembesülök, hiszen ugye a szüleim is vették, hallgatták a lemezét és a dalait, tehát én úgy nőttem föl gyakorlatilag, hogy ez teljesen normális, hogy Korda György egy ismert ember, és kitűnő táncdalénekes, nagyon jó dalokat énekel szerte az országban, illetve hát lemezei jelennek meg, ezeket ugye hallgatjuk. Az, hogy rádióban szólt, azt hát nyilván valamilyen szinten igen, ezt annyira nem követtem, viszont az tény és való, hogyha olyan szempontból vizsgáljuk a dolgot, mint brand, ugye mert nyilván az előadónak is van saját brandje, akkor ilyen módon nyilvánvalóan Korda György a kezdetektől fogva nagyon jól csinálta a dolgait.
1: Vagyis csinálták.
2: Hát most igazándiból akkor még nem nagyon voltak menedzserek, hanem az volt, és ezt az ő elmeséléséből tudom, és csak azért, mert hogy van, vagy pontosan volt nekünk itt egy kollégánk, akkor Sándor Andrásnak hívták, most már S. Miller András a neve, és ő csinált ilyen mély interjúkat többek között velük is, azért mondom, hogy velük, mert ugye a feleségével, Balázs Klárival is, és gyakorlatilag az volt a lényege, hogy ő teljesen normálisan elmondta, illetve hát a pályatársak is mesélték, és ezekből próbálom most összeolózni a gondolatokat, hogy annak idején ugye, amikor még csak sima televízió volt, se internet, se semmi, sőt, magyar televízió, magyar rádió, akkor ugye, ha a tévébe szerepeltél, akkor tudtál országos ismertséget szerezni, illetve is vagy, hogyha lemezeid jelentek meg. Én azt hiszem, neki mind a kettő megadatott, de viszont évközben, amikor ugye nem szerepelt a tévében, akkor voltak ilyen országos, ilyen, hát most már rócsónak hívnánk, akkor nem is tudom, mi volt ennek a neve, az Ori, ez az országos szórakoztató zenei központ, vagy nem tudom, az OSK, bocsánat, az Ori az országos Ipa. Valamilyen, hú, most megint elnézést kérek, tudnom kéne, és tudtam, és csak nem jut eszembe, hogy az Ori minek a rövidítése, de hogy az a lényege neki, hogy ők szerveztek ország szerte különböző fellépési lehetőségeket, és akkor voltak 5-6-7-8 előadó.
1: Országos rendezői iroda?
2: Azaz, köszönöm szépen.
1: Na.
2: Igen, és akkor ők szerveztek ilyen Ori turnékat. És akkor beültek a buszba, és akkor lementek, nem tudom, Nyíregyházára, és akkor ott léptek föl. És aztán lementek ide-oda-amoda, és akkor ilyen egész héten így jöttek-mentek az országba, és ő nagyon-nagyon jól meglovagolta ezt a dolgot. Tehát
1: te tudatosan építette a márkáját,
2: nagyon
1: mondjuk
2: jól megfogalmaztad. Ugye mi volt akkor? Akkor voltak ilyen
1: plakátok
2: amikre ki kellett írni, és akkor mindig mondta, hogy ott jó nagy betűkkel is, hogy tehát, hogy ő mindig odafigyelt ezekre az apróságokra, ami nem is olyan nagy apróság, hiszen
1: tehát ez precíz ugye, volt akkor.
2: Igen, és ki megkövetelte, és hát nyilván aztán meg is lett az eredménye. Mindennek az alapja az, hogy egy professzionális előadóról beszélünk, aki jó dalokat készített, illetve jó
1: és imád énekelni.
2: Jól adott elő. Na most itt már van, ahogy mondtad, egy kontraszt az Úrin Benedek és ő közte, hiszen Úrin Benedek ő egy amatőr, aki nem zenész, nem is feltétlenül, ha zeneileg nézem, nem is jó a produkció, de vicces, aranyos, kedves, elfogadják egy bizonyos szinten. Korda Györgynél nyilvánvalóan az a helyzet, hogy egy profi előadó, egy profi, nem is tudom, hogy a marketingben, hogy mondjátok, ez termékkel elnézést a kifejezéssel, de hogy mégiscsak meg van csinálva mind a sztár, mind a zenék, és ez eladható gyakorlatilag.
1: És igazából ott se a terméket vették meg az emberek, hanem magát a szemét azzal tudtak nagyon jól azonosulni. Most rendben van, hogy vannak vannak jó számai, meg hogy ő magában is egy ikon, nevezzük így ugye a korosztályában is, meg szerintem most a fiatalok körében is nagyon visszatért.
2: Igen.
1: De hogy ő neki megvan ez a különlegessége, hogy a mostani kort, ha nézzük, ugye mi történt az elmúlt időszakban, ő nem próbált meg újra fiatal lenni, nem változtatta át, hogy ő kicsoda, nem kezdett el ilyen túlméretezett ruhákba öltözni, vagy ilyen nagyon színes, ilyen neonsusogós, nadrágos márkát, vagy ilyen arculatot fölvenni magának, hogy ő megváltozott, hanem hogy megmaradt ugyanaz az elegáns, ilyen csillogózakós, vagy itt az az igazi Korda Gyuris kinézettel, ami mi volt neki, és a mai napig, ha meghallják, akkor tudják, hogy ki ő. Tehát hiába bármilyen korosztály volt, az egy idő után kiöregedett az a korosztály, aki őt hallgatta a leginkább, és most megújulva visszatért, és hogy teljesen másképpen egy új korosztálynak úgy voltak éppen így fölcsillant a szeme, hogy hát létezik egy ilyen személy, és most a fiatalabb generációk ugyanúgy hallgatják, mint régen a fiatalabb generációk.
2: Igen, és ebben az érdekes, hogy ugyanazokat a dalokat hallgatják, mint amiket ugye a szülőknek, nagyszülőknek énekelt annak idén. Tehát nem remixekről beszélünk, nem új dalokról beszélünk, ugyanazokról a dalokról, és ugyanúgy működnek ezek a dalok. Egyfelől, mert nyilván autentikus az előadó, másfelől, és akkor itt most utaljunk akkor vissza a Szigetre, hogy...
1: Tegnap amúgy kint volt? Vagy tegnap előtt? Most már szerda van, akkor lehet, hogy két napja volt. De volt kint.
2: Igen, tehát hogy működik, a mai napig működik. És
1: sokan voltak, néztem videót.
2: Nagyon helyes, ugye?
1: Én lemaradtam most pont.
2: Magyar előadókat elvileg az M1-en is adják majd. Azt hiszem, akik a Szigeten felléptek, úgyhogy meg lehet ott is nézni. De nem biztos, hogy én így tudom, aztán lehet.
1: Én meg nem nézek tévét, úgyhogy fogalmam sincsen.
2: Fiatalság, bolondság.
1: Disznek van. Nálam csak disznek van a lakásban.
2: Menő.
1: Zenét hallgatok a tévén.
2: Na hát az, ugye, pont megteheted így akkor. Viszont ugye Uhrin Benedekről már beszéltünk, és csak azért hasonlítom össze kettőt, mert némi átfedés van, de nyilván nem úgy, ahogy elsőre gondolná az ember. Szóval, hogy Uhrin Benedeknél is volt egyfajta brandépítés ilyen módon, hiszen saját magát fölépítette, illetve azok az emberek, akik annak idén a Szigeten, bocsánat a kifejezést, megint felhájpolták, általuk hírértéke lett a dolognak, még több emberhez jutott el. Tehát voltak éppen egy ilyen ösztönös brandépítés, egy automata brandépítés, egy ilyen jellegű dolog beindult. Keresem a megfelelő szót.
1: Nagyon profi vagy eddig, tehát én bele se tudok kötni semmibe, hozzá se tudok.
2: Nem, valamikor magától épül valami, arra van egy szó, és az nem jut most eszembe, amikor organikusan, igen, tehát hogy organikusan épül föl neki ez a történet. És
1: az a legjobb amúgy.
2: És érdekes, hogy a fiatalok kapták fel ugye Uhrin Benedeket is, és Korda Györgynél pont ez volt, ugye, hogy ahogy te is mondtad, az idősebb generációnál gyakorlatilag, ahogy mentek előre, ott ismerték, tudták, azt nem tudom, hogy a fiatalok név szerint ismerték, de ez talán zenéit nem annyira, és ugyan, én annyi párhuzamot vélek felfedezni, hogy amikor először felléptek ők a Szigeten, akkor szerintem a fiatalok megint ilyen boldogságtól, esetleg alkoholtól, vagy nem tudom mit a litasan, poénra vették, hogy ez milyen vicces, de közben meg észrevehették, és észre is vették, hogy itt profi zenészekről van szó, profi eladásmódról és jó dalokról.
1: Tehát nem mindegy, hogy azért nevetnek rajtad, mert kinevetnek, vagy azért, mert jó a hangulata az egésznek, és így magával ragad, és az a legjobb ezekben a számokban, sok magyar szám szerintem ez így megmondja. Van egy olyan ritmusa, egy olyan szövege, ami így ilyen kivakarhatatlan a fejedből, és meghallgatod, és utána énekelgeted. És most, amíg így erről beszélünk, mindig eszembe jut az előző szám, ami lement.
2: Igen, hát azért így profi zené, tehát ha saját dalról beszélünk, akkor a zenei, hogy mondjam, tehát a zeneszerzők is azért profi zeneszerzők voltak itt Korda György oldalán, illetve hát a dalszövegírók, ugye hát Nagy Istvántól kezdve rengeteg kitűnő múltbéli dalszövegíróról beszélhetünk, akik tényleg olyan szövegeket, maradandó szövegeket írtak, ami hát nyilván dallam tapadás miatt ugye először a dallam jut az embernek az eszébe, de általában ezek a dalok szövegileg is megmaradnak az emberek fejébe.
1: És hogy valamit is szakmailag is még kiragadjunk, az egyik ilyen izgalom, amit a Korda Györgyék csináltak, mondjuk nem vártak arra, hogy majd talán újra felkapják őt, hanem elment oda, ahol a fiatalok is vannak. Ugye elment a Szigetre, különböző platformokon megjelent, elment a Budapest Parkba, fellépett itt-ott-amott, és így a fiatal közönség felé is nyitott, de megtartotta az ő saját előadói márkáját, és ezáltal kvázi újra született ugyanabban a köntösben, tehát kicserélte a célközönséget, úgyhogy most mondhatjuk azt, hogy teljesen új közönsége lett ilyen szempontból.
2: Igen, és akkor így tudjuk igazolni azt, hogy a régi dalok, azok, pláne a jó dalok, azok korosztályfüggetlenek, tehát korosztályokon átívelőleg működnek. És ezen én sokat gondolkoztam annak idején, hogy mi lehetett a régebbi generációknál az a fajta szakadék, ami zeneileg jelen volt, de ha belegondolsz, akkor mondjuk a szüleink szüleinek a szülei, tehát nagyszülők, dédszülők, ott egy jelentős zenei különbség volt. Ugye a régi korszakban nem voltak elektronikus hangszerek, nem működött az elektronika semmilyen módon közre a zenekészítésben. Ugye voltak az akusztikus hangszerek, esetleg gitár, dob, bögő, fúvós hangszerek, hegedű, stb. Nyilván nem mondom az összes hangszert, mert minek is.
1: Pedig már vártam a felsőre.
2: De hogy voltak éppen ugye a magyar nótákat kedvelték, ugye a régen-régen, meg a különböző ilyesmi.
1: A mulatósak.
2: Hát akkor még talán nem annyira. Hát nyilvánvaló ugye Bartók gyűjtésből egy csomó népdalt ismerünk, meg ugye a cigányzene egy külön kitűnő formátum, tehát hogy ezek voltak, és aztán ugye jött az első ilyen, talán a Beat korszak, meg a Beatles, meg még előtte még az Elvis Presley is őrület, és gyakorlatilag ott lehetett egy hatalmas szakadék.
1: Hol átalakult a piac.
2: Igen, meg a zenestílus kedvelés, meg a mindenféle előadásmódok, meg a technika, és onnantól, tehát ott egy hatalmas szakadék volt a generációk között, viszont utána én azt gondolom, hogy most már, ugye, mivel hogy a 70-es évektől már, sőt a 60-as évektől jelen van az elektronika a stúdiótechnikában, ez azt mondom, hogy a 70-es évektől már nem feltétlenül lesz akkora szakadék a mostani fiatalok és az akkori, vagy akár a 80-as évek fiataljai között. A 80-as években ugye a diszkózene annyira leuralta a stílus irányzatokat, és ott már tényleg hasonló technikával dolgoztak, mint akár most. Nyilván most sokkal kompaktabb eszközök van, meg sokkal nagyobb technikai repertoár, de hogy talán nincs akkora hangzásbeli vagy stílusbeli különbség, ami akkora szakadék lenne, mint az előző korosztályoknál. Tehát én ebben bízok, amikor azt látom, hogy a fiatalok szeretik a 80-as, 90-as évek dalait hallgatni és bulizni rá esetleg.
1: És lehet is szerintem, mert nagyon jó. Úgyhogy Korda Gyurinál egy kicsit még leragadva maradunk, és meghallgatunk még egy szuper kis lágert tőle.

0: Életből vett helyzetek, valódi váltások.
1: Jön a sávváltás az üzletben. Történet.
2: És hát ígértem, hogy valami újat is beadunk, úgyhogy kipróbáltuk ezt is, mert ugye mégiscsak történetekről van most szó. Úgyhogy ott tartottunk, hogy Korda György, meg a különleges karrierje és egy pár érdekesség arról, hogy az ő szakmai útjában hogyan lépett újra életbe ez a márka, és hogy miként alakult. Tehát nyilván itt csak három pontot említettünk ebben a kis kiragadott pillanatban, hogy nem próbált meg fiatal lenni, hogy voltak felismerhető, úgymond Horga ilyenvét például a pókeres műsorai, amik voltak. Én nekem onnan volt inkább először így megismert, hogy néha néztem a közvetítéseit, és azokat, amiket mondott, nagyon imádtam, jókat röhögtem rajta ott a közvetítésben.
3: Megadta, óriási, imádom.
2: All in! Nem hiszem el!
3: Hatalmas. Igen, ő nagyon jó pókerezik is egyébként, hát nyilván üzleti vonalon is megvalósította magát, illetve hát ugye azért beszélünk több eszembe, mert gyakorlatilag összefort Balázs Klárival, ők ketten egy pár, ők a pár, tehát hogy tényleg rosszat nem lehet rájuk mondani, csak jót, és hát tényleg azt is napokig akár, szóval elképesztő figura, de hogy ők nekik volt egy Korda villájuk például, és ezt ők úgy felépítették, és akkor én azt hiszem ilyen panc, tehát hogy ki lehetett ott venni talán szobákat, tehát hogy wow. Elég komolyan
2: üzték. Tehát ő vállalkozást épített, igen, a nevére.
3: Így van, tehát sokan. Hogy ő a táncdal fesztiválos, illetve a különböző ilyen táncdalos előadásaival, mert én azt hiszem fesztiválon is szerepelt, többször talán, gyakorlatilag innen forgatta a pénzeket oda, és akkor nagyon ügyesen felépítette ezeket a dolgokat. Tehát hogy tényleg, tehát mint te üzletember is megállta a helyét le a kalappal előtte.
2: És ugye akkor itt mondhatjuk az ingatlan vendéglátásról beszéltél, szerencsejátékról, médiáról, tehát egy csomó minden körbefonta az életét.
3: És mindenben sikeres volt azért. Vagy legalábbis nem tudok olyat mondani, amiben nem, vagy csak nem tűnt föl, mert akkor abban nem tűnt ki.
2: Sokan azt mondják, hogyha próbálkozol sokat, akkor úgyis sikereket fogsz elérni, tehát mindig arra fognak emlékezni azért, hogy ami sikeres és megvalósultam, hogy Hotel Villa Korda. Azt hiszem ez volt a vendéglátóhelyek neve.
3: Azt tudom, hogy eladták pár éve, de igen, tehát valami ilyesmi. Igen, biztos ez volt, ahogy mondtad. Mivel, hogy te nézed, én meg fejből mondom, inkább igen. Neked hiszek.
2: Hát, örülök neki azért, hogy ilyen gyorsan tudok keresni, mert sose lehet.
3: Elképesztő, ilyen géppuska ujjad van. A billentyűzet az füstöl.
2: Az biztos. És te így mit gondolsz, hogy szerint az ő történetükben így ez egy ilyen sodródás volt, vagy te így látsz benne még valamit, ami tőlük ilyen különlegesek lettek?
3: Én csak jót tudok. Hát nem tudom, nem biztos, hogy én fogom ezt megfejteni, amit én gondolok.
2: Megérzésre így.
3: Hát...
2: Mert azért végig kísérted ugye a zenei pályafutásod, karriered, ugye a rádiós műsorok, meg a rádió során, hogy azért ő valamennyire vagy. Nyilván nem mondom azt, hogy itt napi szinten követted, hogy na, Gyuri bácsi most merre lép föl, de azért valamit így biztos megvan neked. Jobban, mint nekem szerintem.
3: Mentem rajongani mindig, tudod.
2: Igen.
3: Korda Gyuri is ilyen kitűzővel. Na, hát igen, tehát nekik is megvoltak a korszakaik nyilván, meg azok az időszakok, amikor inkább az üzlet dominált, és aztán volt, amikor meg a zene. Ez szerintem mindenki életében így van, talán te ezt jobban meg tudod mondani ilyen szempontból, de azt tudom, hogy a rendszerváltás után ők szinte eltűntek zeneileg, de közben meg a villával ott voltak mindenhol. Tehát a magyar televízió monopóliuma azért a 90-es évek elején még jelen volt. És én emlékszem, ilyen 92-3-4, de még 95-ben is ment a vasárnapi Turmix című tévéműsora Nagy Magyar Televízióban, ami gyakorlatilag reggeltől, ha nem mondjak hülyeséget, 3 vagy 4, vagy lehet, hogy 5 órán keresztül ment a műsor, tehát reggel 8-kor kezdődött, és akkor mondjuk délig, vagy nem tudom, eddig tartott. És ez egy nagyon színes, nagyon érdekes magazin műsor volt, nagyon sokféle témával. És ők ott többször felkerültek a műsor adásmenetébe. Volt, hogy ugye a Korda Villába forgattak egy teljes adást, volt, hogy csak valamilyen módon egy játékkal, valamivel belekerültek, tehát mindig valahogy ők előkerültek valahonnan, nem mindig zenében.
2: Ez a különleges amúgy pont, amiket így mondasz, az is nem is szakítalak meg, mert szerintem nagyon jó, hogy folyamatosan így egymásra épültek ezek. Tehát ha nem a zenével voltak ott, akkor megjelentek egy műsorra, hanem éppen egy műsor volt, akkor megjelentek, mint közvetítőként. Akkor közvetítőként bekerült ugye abba a póker világba, akkor onnan mit csináljunk? Hát van már egy kis bevételünk, gondolkodunk, nyitunk egy másik lábat, akkor megjelent egy ilyen szállodai, vagy egy ilyen vendéglátóipari vonal. Aztán ugye most említetted ezt a rádiót, tehát hogy mi is jó ebben ilyen KKV-s párhuzamot, hogyha ha vennénk, akkor az, hogy ha valami működik és jól megy, és mondjuk azt felkapják, vagy van rá kereslet, akkor lehet rá másik ágakat is építeni, és így könnyedén lehet ugyanannak a célközönségnek, ugyanannak a csoportnak egy kultuszon, vagy valamin keresztül értékesíteni a termékünket, szolgáltatásunkat, hiszen nyilván, hogyha most így megnézzük, ha én nekem el kéne mennem a Korda villába, valószínűleg nem azért mennék oda, mert nem tudom, ott van a vízpart mellett, vagy bármi, hanem hogy van egy ilyen fajta, hogy na, kíváncsi vagyok, hogy vajon ott mit csinálnak, mi lehet és hogy lehet. Vagy ha megnézek egy műsort, akkor ott pont lehet, hogy éppen arra vagyok kíváncsi, és akkor azt ők hogyan forgatják meg. Úgyhogy ez nagyon, nagyon jól összekapcsolódik, hogy hogy lehet különböző csatornákon kommunikálni, és visszakerülni a vérkeringésbe ilyen különleges későbbi időben is, tehát azért pár év eltelt.
3: Igen, és ugye ezért is beszéltük, bocsánat, nem olyan régen, hogy generációkon átívelő munkásság, és ez nem csak a dalokra, hanem az előadóra is, az előadókra, hogyha mind a kettőt ugye vesszük, Lárit is belevesszük, akkor mind a kettőkre igaz. És tényleg az van, hogy annó megcsinálták ezeket a dalokat, és a mai napig el lehet adni akármelyik generációnak. Ez tényleg elképesztő, és nagyon ritka is talán. Nem is nem tudnék másik előadót mondani hirtelen fejből, akinek ez működik.
2: És hát hamarosan akkor megnézzük, hogy mi ez a harmadik típusú megjelenés vagy jelenség, ami most így körbejárta az országunkat, ami nem más, mint ez a DJ Oti jelenség, ami így mondhatjuk jelenségnek, hiszen ugye egy kitalált figuráról van szó, egy olyan karakter, ami mondhatjuk a Balázsnak, Sebestyén Balázsnak az alter egójaként jelent meg itt a köztudatban, és egy zene után pedig folytatjuk és visszatérünk rá.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És tovább is robogunk itt a Lacival közösen ebben a szekcióban. Ugye beszéltük, hogy hú, ez nagyon autós lett. Várja, indexeljünk
2: is. Azt mondtam, hogy robogunk.
1: Igen, tényleg. Jó, hát erre most nem számítottam, hogy berobogunk.
2: Hát egy kis Uhrin Benedekkel még tudnád oldani a hangulatot.
1: Melyik várja, vissza kell keresnem. Annyi minden történt itt, hogy végén még valami olyan kerül ide, aminek nem kéne, de hát nézzük.
2: Olyat nem hallgattunk, ami nem...
1: Lehet egy kicsit így lazulni is.
2: Kicsit húz lejjebb a potját.
1: Hát figyelj, erre a számra bármit lehet. Mondjuk egy kicsit...
2: Gyerekdalnak sem utolsó, ez a része.
1: Eddig hát, igen.
2: Igen. A sztori az kicsit már pikány, szóval az már nem, de ez jó. Ez jó.
1: Ugye? Elmegy. Nekem tetszik. Ez a része.
2: Ugye, tudtam, hogy meg fogod nyerni.
1: Innen már kevésbé.
2: akkor húzz legyen. Ez jó. Nem baj, mindegy.
1: Úgyhogy összességében beszéltünk erről a jelenségről is, hogy hogy lehet nem szakmai beliként, nem zenészként, énekesként bekerülni a köztudatba. Nyilván ez is egyfajta lehetőség. Kihasználták és működött, és nagyon szuper volt. Hát ugye nyilván a mögöttes történet még azért hozzáadott.
2: Brandépítés.
1: Nem volt, igen. Ő mondjuk nem tudatosan csinálta, de nem hiszem, hogy 80 évesen így elkezdett márkát építeni, hanem inkább megvolt benne az, hogy...
2: De működött az a lényeg.
1: Igen. Fölkapta a közönség. A Korda Gyuriéknál ott azért nyilván volt egy nagyon jól tervezett, felépített

0: ott az iparágban, hogy hogy lehet egy kitalált karakter, hogy szabadíthatja fel az embereket, és miként tud megtölteni. Hát először ugye pár évvel ezelőtt egy ilyen kis vicces műsorban beszélgetéstől eljutni odáig, hogy a Siófokon, majd Budapesten, különböző helyszíneken akár ilyen fél óra alatt elfogyjon minden jegy az ő buliaira, és egészen odáig, hogy most itt vagyunk 2026-ban, és megtölt egy sziget méretű fesztivál előtti napon közel 65 ezer emberrel egy nagy közönséget, és ők nem azért mentek el, mert itt minden áron most valami különlegesre számítottak. Te neked hogy van ez?
1: Jól van. Nekem jól van. Hát ugye eleve itt a kereslet kínálatot hoznám fel első körben, hogy ilyen nosztalgia faktor az jelentős. Itt nálunk is a poptarisznya.hu, hiszen erre épül a rádió, de hogyha DJ Otit magát, mint jelenséget, ahogy említetted, vizsgáljuk, akkor itt van egy erős kereslet a nosztalgia faktor miatt arra, hogy a múlt értékeit újra éljük, legalábbis abban a generációban, amelyik ugye megélte a 70-es, 80-as, inkább az a 80-as évekbeli kelet- és nyugat-német találkozókat a Balaton környékén. Tehát ugye te még akkor ugye nyilván nem éltél, de hogy ugye a kelet és a nyugat-német ország az úgy nézett ki, hogy valahol ugye el volt választva a nagy Németország, ugye a háború után, és a kelet-német országban volt szocializmus, a nyugat-német országban meg ugye a kapitalizmus dívott, és ugye az egyikből nem mehető át a másikba.
0: Na, vagyis nehéz volt, vagy nem mentél vissza.
1: Egyáltalán nem engedték meg egész. Ez volt egy ilyen vasfüggöny, és nem lehetett átmenni rajta. Volt, akinek sikerült, meg volt, aki kapott ideiglenes erre lehetőséget, de ez egy relatíve szűk kör volt. És aztán az alakult ki, hogy Magyarországra viszont jöhettek. Ugye a szocialista országból, meg a kapitalista országból, tehát nyugat és kelet-német emberek, azok a családok, akik ugye ilyen módon szétválasztásra kerültek, mert az egyik keleten volt, a másik nyugaton, ők Balatonnál Magyarországon találkoztak nyaranta. Ugye az egyik felük úgy volt, hogy az NDK volt a kelet,
0: igen.
1: És NSZK volt a nyugat, úgyhogy gyakorlatilag az NDK-sok azok ilyen kempingekbe Trabanttal, meg Warburggal, a nyugat-németek, meg ugye az NSZK-sok azok Mercedes-szel, mindenféle csodaautóval jöttek-mentek, és szállodákban laktak jellemzően, és akkor találkoztak. És ez nagyon nagy dolog volt akkor. Nyilván a Balaton betelt táblát ki lehetett akkor tenni nyaranta általuk.
0: Zimmer Feri, ugye akkori nagy legendás.
1: Igen, később megfilmesítették. Hát nem is ezt a sztorit, ez már inkább rendszerváltás után volt a Zimmer Feri, de egyébként valóban a balatoni nyarakat azért az is hozza. És ami a lényeg ebből, hogy ugye itt van az a korosztály, ami ugye mi vagyunk, meg még az előttünk lévő generációk is, akik ezeket megélték, és jó szívvel emlékeznek rá. De közben meg, mert ez is ugye most DJ Otiról beszélünk, aki elvileg egy fiktív kelet-német DJ, hogyha jól értelmezem az ő figuráját, és az a helyzet vele, hogy ő egyfelől a mi korosztályunkban, meg ugye azok, akik ezt megélték, azokban a korosztályokban egy nagyon kellemes nosztalgia érzést tud felhozni, de közben meg mivel a 90-es éveket játssza, talán 80-as is egy kicsit ebben nem vagyok.
0: Hát 90-es, 2000-es évek, igen.
1: Igen, tehát hogy voltak éppen az már nem feltétlenül annak a generációnak szól, akik élik ezt a korszakot, hanem már az utánuk jövő generáció. Tehát itt van egyfajta véletlenül tudatosság, hogy azt a korcsoportot szólítja meg, aki még valamilyen módon zeneileg befogadóbb ebben a témában, vagy ebből az időszakból kiindulva, és innentől kezdve viszont te találtad a dolog, egyfelől, mert azok, akik még hajlandóak elmenni bulizni, és most elnézést, de ugye az a korosztály, aki mi vagyunk, meg az idősebbek, nem feltétlenül akarnak mindenáron bulizni, de azért van, hogy elmennek, tehát én szerintem ők is azért részben ott voltak, de a fiatalabbak, akik mondjuk a 90-es évek zenéit is kedvelik, és itt bejön az, amiről már szintén beszélgettünk az imént, hogy talán akkora nagy korosztályos különbség nincs a zeneiparban a 80-as, 90-es évek közt, talán még a 70-es, 80-as köz sem annyira, csak sokféle stílus volt. De gyakorlatilag ilyen módon nagyon sok fiatal szereti a 90-es, 2000-es éveket, mert nem volt ennyire személytelen, meg ennyire sok ilyen tucat zene, mint most talán.
0: Amit amúgy elmondtál, körülbelül a korosztály, amit így vizsgálgattam, meg magába buliba is meg lett említve, és volt egy ilyen rész, amikor így föltetegették a kezüket az emberek, hogy na akkor most a 30 évesek, a 20 évesek, a 40-50 éves korosztály, akkor tegye föl a kezét, és azért ott lehetett látni vegyesen szinte mindenkit, Én itt inkább azt láttam, mert néztem ilyen interjú jellegű, ilyen beszélgetés,

0: beszélgetős, két-három mondatos, meg egy mondatos ilyen megkéréseket is, felkéréseket is, hogy pontosan mi is volt az oka annak, hogy eljöttek ide emberek, és sokan említették meg, hogy igazából a közösség, a régi élményeknek az újra megélése, és itt teljesen másról, itt nem egy jegyet vásároltak, meg itt nem arról szólt ez az egész, hogy itt jön ez a karakter, és akkor ő most lesz a DJ legenda, mert azt azért itt az elmúlt napokban, ahogy olvasgattam egyre többet utána, ki, nyilván kiderül, meg nyilván mindenki tudja, aki ezzel foglalkozott az elmúlt pár évben is, hogy itt nem a Balázs rakott össze valami extrém mixet, hanem itt volt mögötte egy stáb, aki ezt megcsinálta.
1: Azt hiszem, talán a Bárány Attila.
0: Ne, igazán ő maga, igen, ő volt az egyik ilyen szereplője, tehát hogy, és rengeteg munkát tettek bele, mert azért pont a mai napon olvastam, és nem is olvastam, inkább hallgattam egy ilyen részt, hogy megkérdezték, hogy és ő mit szólt ehhez a műsorhoz, meg hogy hogyan értékelte, és mondta, nyilván valahogyan megfogalmazva kapott egy 60-70 számos listát, és akkor egy kicsit elgondolkodtak, hogy na vajon ebből mit fognak összehozni, és egy jó műsort raktak össze belőle, de ez egy műsor volt, és nem pedig egy ilyen DJ produkció, vagy valami nagyon különleges, extrém dolog. És ami megfogta itt az embereket, hogy el tudtak vonatkoztatni a hétköznapi élettől. Tehát akik elmentek ide, ők mindegy élményt vásároltak meg, ők barátokkal, közösséggel elmentek, volt pénzük a jegyre, megoldották az ő életbeli dolgaikat, mint a gyerekeket, vagy egyéb más programjaikat, és egy felszabadult régi slágerekre szerettek volna bulizni, mert hogyha te is elmész, azért vannak a mai modern számok, de azért régi zenék úgy megjönnek, és így neked is visszajön az a régi emlék, nem? Amint meghallgatsz egy-egy számot, és így eszedbe jut, hogy na, amikor még ott voltam, és hogy buliztunk rá, és mi egymás. Van ilyen?
1: Persze, hát nyilván ez a nosztalgia faktor része, nem csak maga a figura, a DJ Oti fiktív személye, aki lett német DJ, az, ami egy nosztalgia hangulatot beindít, hanem valóban a dalok is, ugye, pláne annak a korosztálynak, aki ugye ezeken nőtt föl, vagy ezekre bulizott, nekik nyilván bekapcsolnak ezek a dolgok, amiket mondtál, nekem is nyilván megvannak ezek, de ami még zseniális benne, hogy ugye maga a személye az egy idősebb generációt szólaltat meg, de a zene, vagyis, bocsánat, szólít meg, de a zenék meg az utána jövő generáció, tehát hogy egy elég széles spektrumban tud érdekes lenni ez az egész, és hát ugye Bárány Attila és ugye a stáb, az meg garancia arra, hogy zeneileg ez egy professzionális dolog lesz, és ne felejtsük el, ugye nem csak a nosztalgia faktor, hanem a poén faktor is benne van, hiszen maga a figura milyen viccesen néz ki, és tényleg nagyon sok mindent bekapcsol. Én szerintem ez így összességében működik.
0: Én amúgy most vártam, hogy a parókában megjelenik a színpad, hát pont most nem. Tehát az előző bulikon még láttam még ott a tavalyi budapesti koncertnyi, hogy ott megjelent a parókában, és milyen buli volt. Én most mentem el először, kipróbáltam, megnéztem, nyilván elmondtam, hogy jó, ez nem az, ami az ilyen, tehát most nem egy ilyen David Guettához fogod hasonlítani kategória, de megtöltött egy nagy közönséget, és itt lepipált rengeteg más embert, aki ebben a szakmában azért jelen van és működik, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy ezáltal nem a többi embert úgymond, hát most, hogy kimondtam, lepipálta, hanem ő hozott létre egy saját közönséget, egy saját életérzést, ami által ő kilépett ebből a versenyből. Tehát nem jobb DJ lett, vagy különlegesebb lett, hanem hozott egy show műsort, amire vevők is nyitottak voltak az emberek, és ezért ők ezt a kb. Érzést vásároltak meg, úgyhogy innen is tudunk majd tovább menni, hallgassunk meg egy számot, ami, hogyha már mondjuk azt benne volt a műsorában is, akkor illik ide.
1: Benedek. Nem? Nem. Pedig azt hitte.
0: Majdnem. De ez egy jó szám.
1: Persze, jó. 92.

0: Rendszabváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És miért is tettük be ezt a szuper kis scooter számot? Hát ugye benne voltak a barátok, a friends, és pont a DJ Otinak is ez volt az egyik ilyen kapcsolója, kapocsa, hogy DJ Oti undi Freunde, vagy éppenséggel még volt ugye a Meine Familie rész, ami szintén összekötötte ezt a közönséget, hogyha már beszélgettünk arról, hiszen mi is van itt a valóságban, jött egy karakter, aki meghódította most a piacot ebben a pár napban, hát nyilván most a Csapból is ez folyik, aztán majd nyilván ez is egy kicsit el fog múlni, de ha jól tudom, akkor augusztus 20-án is lesz valami kis programja, csak nem itt Budapesten, hanem összem ott a...
2: Kelet-Németországban?
1: Kelet-Magyarországon. Nyugat-Magyarországon. Igen. Úgyhogy ez is egy ilyen kis kultusszá alakult, és hát nyilván ott az emberek olyan felszabadultak voltak. Én azt nézegettem, hogy először olyan kicsit fura volt látni ezeket a ruházatokat, aztán úgy hozzászoktam, és akkor rájöttem, hogy hú, hát itt másról van szó, itt ezek az emberek felszabadultan jönnek bulizni, és nem érdekli őket, hogy ki nézi meg abban a ruhában, vagy ki nem. Ez olyan, mint amikor kimész egy foci meccsre, és akkor mindenki tombol, és mindenki együtt van, és beszélgetnek. És itt is azt lehetett érezni, hogy az emberek beszélgetnek egymással, és nem ilyen idegenként tekintenek egymásra.
2: Igen, ez véletlenül korosztályos kérdés, és ugye az idősebb generáció nem feltétlenül a Facebookon és a Messengeren szocializálódott, és nyilvánvalóan az a normális, amikor beszélgetnek az emberek egymás. Ez az utóbbi időszakban és a fiatal generációknál nem feltétlenül van így, de ez tök pont azért is jó, hogy korosztályos összekötetés van, és többféle korosztály is megjelent a buli, hogy így akkor legalább nyilván talán buli közben nem feltétlenül telefonokat nyomkodják, vagy ha igen, akkor videóznak.
1: Ja, ez a mai modern videózás, amikor régen még mindenki tapsolt, meg örült a koncerten, és figyelt, most meg azt láttam, mind hogy telefonok voltak, meg videózás, de nyilván hát ez a generáció, hogy változik meg, hogy technológia bejön, mindenki szeretné megörökíteni, hiszen meg kell mutatni, de volt olyan ismerősöm, aki például nem tudta eljönni, és mondta, hogy rakjál már még föl pár videót, mert nagyon jó, és akkor most így élőben, vagy nem élőben, de nézi a műsort így távolról. De mi az, ami még ebben így érdekes, hogyha kicsit szakmailag nézzük, mert ugye most sokat beszélgettünk, meg ez egy ilyen kicsit ilyen történetesebb epizód a mai napunkon. Balázsnak ugye megvan a saját karaktere. Ellentétben mondjuk ott a Korda Györggyel, neki a saját karaktere az a zenei karakter, és neki az van, és ő abból működik és él. Balázs meg azt mondta, hogy csinál egy fiktív karaktert, és kvázi ezzel adott magának engedélyt, hogy az ő saját karakterét egy úgymond ilyen almárkaként megszólítva, átalakulva tudott egy másik fajta énjét megvilágítani, ami a gyerekkori énje, vagy a gyerekénje, és ő talán azt hiszem el is szólt, vagy meg is szólalt így a koncert, vagy a műsor vége felé, hogy maradjatok gyereket, hogy mindenki tartsa meg ezt a gyerek énjét. És ez egy picit így mássá teszi, tehát ott nem fogod mérni az ő DJ tudását, nem fogod a ruházatát megítélni, vagy bármilyen formában az ő rádiós munkáját, hanem teljesen mást, itt egy ilyen sztár jelleggel ezt az NDK-s szupersztárt fogod megítélni, és annak az életérzését fogod átadni. Tehát ez egy kicsit máshova helyezi a hangsúlyt. Neked amúgy volt bármilyen tapasztalatod, vagy olvastad, hallgattad, hallottál róla, vagy te inkább csak így követted a médiában, és akkor tudsz, amit tudsz, de annyira nem fogod meg?
2: Hát így házon belül, tehát ilyen rádiós berken belül hallottam, hogy elsült ez a poén, és hogy egyszer össze fog állni DJ Oti. Régen volt egy ilyen poén, hogy egy koncert erejéig újra összeáll Michael Jackson, ugye, amíg élt, de ugye ő most már sajnos nincsen. Viszont ugye azt hallottuk, hogy akkor ez a DJ Oti ez életre kell, látszólag fiktív módon létező figura, de mégiscsak lesz egy bulia, és ebből aztán most már ugye több buli lett. Tehát én követtem olyan tekintetben, hogy létezik a dolog, meg a jelenséget, ha már így nevezzük azt is, de magát a fellépését nem feltétlenül.
1: És ugye, ami még nagyon érdekes, hogy itt a kommunikációban sem volt szó ilyen zenei minőségekről, meg bármiről, meg egy csomó információt is nem adtak át, például a kezdést, a műsor kezdést, meg egy ehhez kapcsolódó más egyéb dolgokat, hanem volt egy ilyen kis titkolózás is benne, hogy az emberek várják azt, hogy mi fog történni, és majd egyszer csak megjelennek. A másik, ami nagyon tetszett nekem, hogy én nem számítottam semmilyen fellépőre, és akkor úgy megjelentek itt ilyen régi, nevesebb fellépők a akkorabbuli generációkból, és jókat mosolyogtak ott is az emberek, hogy itt megjelent itt egy ilyen DJ Bobó, vagy valaki, úgymond, és micsoda nagy műsor lett belőle, és utána jól érezte magát arra is mindenki. Ott volt még egy ilyen nagyon jó összekapcsolás, amiatt ők jöttek, mondta Balázs, hogy kérdezték tőle, hogy na és akkor a plakátokra majd ők mikor kerülnek ki, meg hogyan, és mondták, hogy itt nem kell, mert már eladtunk minden jegyet, úgyhogy ezzel nem kell foglalkozni. Úgyhogy mondjuk azt, hogy itt is kicsit más nézőpontból, de ez a három jelenség, amit így egymás mellé tettünk, egy teljesen más kultuszt, egy teljesen más példát és életutat jár be, de mégis mindegyiknek volt egy sikere, mindegyiknek volt egy külön karakter, és mindegyikből lehet valamennyire tanulni, hogy mi az, amit át lehet venni belőle, mi az, amit föl lehet használni, akár így a saját életünkben, saját személyes márkánkban, vagy a vállalkozásunkban, és mindegyiknek megvan az a kis apró pikantériája, ami másolható meg, ami egyáltalán nem másolható le.
2: Egyébként te, mint szakember, ezt meg tudod tudatosan fogalmazni, személyre lebontva, már úgy értem, hogy most három személyről beszélünk, tehát az ő oldalukról, hogy mi az, ami általánosan ilyen módon tanulság, vagy pedig ez annyira egyedi, hogy mindenkinek a saját helyzetéből kell vizsgálni ezt, és így nem megfogalmazható.
1: Szinte mindegyikben van egyfajta ilyen egyediség, egyfajta tanulság is. Egyedül nyilván, amit nem tudnék így nagyon megfogalmazni, az az Urin Benedeknek bocsánat, mai nap ez lehet még egyszer, remélem, ki fog majd jönni belőle a helyes kiejtés is. Tehát, hogy az ő részét így kevésbé tudnám, hiszen nem is ismertem, tehát mondjuk azt, hogy egy órá, most már nem egy órája, de ugye három órája hallottam róla életemben először, viszont nagyon megfogott ez a különlegesség, és pont ugye itt az Attila is említette, hogy ő hogyan és miként jött, meg ugye van is egy ilyen cikk, amit találtam, hogy itt ebben a karakterben talán ez volt az egyik, hogy először így az emberek, akik nem ismerik, mosolyognak azon, amit ő csinált, és hogy utána kiderül az ő története, tehát volt egy eredett története ennek, azzal, azáltal ő egy szerethető karakterré változott. Tehát azért 80 évesen valószínű, hogy neki nem az volt az élet célja, hogy akkor ő lesz a következő, nem tudom, Elvis Presley, vagy valami hasonló, hanem ő egy jó cél érdekébe csinálta ezt. És teljesen máshova fogod őt így emiatt sorolni. Részben mondhatjuk, hogy ezért annyira nem másolható, hiszen most a jó cél érdekében én nem biztos, hogy elkezdeném énekelni ezt a számot. Nyilván ő abban a karakterben úgy érezte helyesnek, és ezt az emberek tudtak vele azonosulni. Tehát neki ez volt az egyik ilyen különlegesség és az egyedisége. Ezt nem szerintem nem nagyon tudok ilyen példát mondani, mondjuk én ebben a szinten nem vagyok ilyen szakember a zenei világban, hogy tudjak ilyen példát, nem tudom, neked jut-e eszedbe valaki hasonló?
2: Hát zenei iparban most hirtelen nem, de talán Anetka csinált hasonlót, mondjuk ő a trash irányba ment el a televíziózásban, tehát ez a meghökkentő, megbotránkoztató irány, olyan egyedi ilyen bőrruhákban jelent meg a tévében, de közben meg egy intelligens emberről beszélünk, tehát nem arról beszélünk, hogy hanem hogy arról, hogy normálisan, intelligensen tudott beszélni.
1: Csak azt titkolta a műsorban.
2: Nem, feltétlenül, mert ott is értelmesen beszélt. Nyilván a ruházata, a stílusa, és most nem a viselkedés, nem is, gyakorlatilag az viszont bekorlátozta őt egy ilyen szerepe, de pont ettől lett egyedi, tehát nem is tudnánk beszélgetni akár az Anetka jelenségről sem, hogyha ő nem ilyen, mert akkor nem jegyeztük volna meg a nevét.
1: Igen,
2: viszont
1: mondjuk
2: ezzel a stílussal akár még, tehát ő olyanokat hallottunk így a háttérből, hogy ő simán eladott reklámidőt a tévébe, a Budapest tévébe, ami a párjai volt, ha jól emlékszem, és dacára annak, hogy ennyire megosztó, simán tudta üzletileg működtetni az egészet.
1: Ebből a szempontból akkor ott is volt egy ilyen siker sztori mögötte, bár hogyha én láttam, ott is volt egy ilyen kapcsolódás. Aztán ugye a második ilyen vonal, most ugye az Otiról beszéltünk legutoljára, ott például azért nehezen már, tehát ez egy különlegesség, tehát mondhatjuk azt, hogy az ömíti tankönyv, amit nem írtak meg kb. Az a kategóriában sorolnám, mert itt szépen fel volt építve minden, meg volt tervezve, hiába egy poénból indult, de mégis volt egy kifutása ennek, és először letesztelték kicsibe, aztán mentek nagyobbra, és most eljutottak egészen idáig, hogy csináltak egy nagy színpados műsort belőle, és amit ebben különleges, meg ami más, tehát hogy te neked nem biztos, hogy van olyan lehetőséged, hogy reggel besétálsz a munkahelyedre, és ott azt mondasz kb. Amit akarsz. Tehát onnantól kezdve egy olyan média, egy több százezeres látogató közönség, egy hallgató közönséghez fogsz beszélni, amit nem lehet annyira reprodukálni. Tehát én most holnap nem fogok tudni bemenni így, és akkor ugyanerről beszélni, hogy csinálok én egy DJ István műsort, és mindenki azért ott fog ugrálni, mert én fölveszek egy parókát. Tehát ugye ennek kellett egy megelőző életének lenni, hiszen hogyha te most így hirtelen bemész, mint egy nem ismert személy, akkor nehezen tudod ezt átfordítani. Itt ugye az elején az abból indult ki, hogy ott volt ez a műsor. Nála, ami különleges volt, az a kommunikáció, meg az a karakternek az egyedisége, amit amúgy a cégek tudnának valamilyen formában reprodukálni bizonyos szempontból, hogy jobban tudják meghatározni az ő saját közönségüket. Tehát itt nem arról beszéltünk, hogy leültek, és akkor kirajzolták, hogy na akkor az én közönségem a, nem tudom, 30-65 év közöttiek, és akkor itt csak a férfiak, és ilyen számot hallgatnak, és ilyen parókát, vagy ilyen ruházatot viselnek, hanem elment az érzések felé, ahol az ember az emberrel kommunikált. És teljesen más, hogy egy családot, egy közösséget hozott össze, és nem pedig versenyzett másokkal, mások figyelméért.
2: Igen, ez a kicsit behozom, de nem biztos, hogy teljesen stimmel a kereslet kínálat elve, hogy voltak éppen elkezdtek poénkodni valamivel, amire rezonált a közönség, és akkor ezt tovább vitték, és tovább gondolták, és a végén megjöttek azok a gyakorlati lépések, hogy életre kelt ez a dolog, ezt arra, hogy mondott is kicsibe, aztán nagyobban, nyilván professzionális tábbal, tehát azért azok a DJ-k, ugye Bárány Attilával kezdve, gyakorlatilag tényleg mindenki, aki ott a háttérben véletlenül profi, illetve egy országosan hallgatott, ismert rádiós személyiségről van szó, egy országosan hallgatott rádió műsorban. Tehát onnan indult ki nyilván azért ez egy jelentős előny.
1: Viszont azt hozzátenném, hogy Balázsként, mint az ő Sebestyén Balázs márkájaként, ezt nem tudta volna ugyanígy reprodukálni. Mert ott akkor
2: nyilván,
1: már...
2: Ha komolyan csinálja, akkor lehet, hogy nem szólt volna, sőt, akkor egyáltalán nem szólt volna. De igen. Hát ő nem is diszkózik, tehát ugye ő gyakorlatilag összerakják a programot. Viszont, mint műsorvezető, ugye mégiscsak ő csinálja.
1: Igen.
2: Nyilván
1: ez a karakter a karakterben.
2: Igen. És ez érdekes, mert ez ad egyfajta magabiztosságot, illetve egyfajta felszabadultságot, hogy mégsem a saját nevemben mondom. Ezt mondanám, hogy tapasztalati úton mondom, ez kicsit fellengzősen hangzik, mert nyilván nem így van, de hogyha az ember, és mondjuk utalhatok a saját műsoromra, és vannak fiktív karakterek a műsoraimban, és amikor fölveszem valamelyik fiktív szerepet, akkor tényleg én is azt érzem, hogy teljesen mindenben úgy sem mondom, hanem a fiktív figura nevében hangzik el, és az nem olyan erős, mintha én magam mondanám, és olyankor ki tudok mondani olyan dolgokat, vagy el tudom vinni az egészet egy olyan irányba, amit magamtól sose tennék feltétlenül, vagy nem feltétlenül tennék meg.
1: És nyilván, hogyha ezt az emberek értik, akkor tudnak hozzá meg köré így összpontosulni, és ott egy másik karakter, egy másik közönség, egy másfajta életet. Tehát, amit ebben most egy ilyen kulcsként megemlíthetnénk, aztán az, hogy ez a karakter, ez felszabadítja a szereplőt, a főszereplőt is önmagában, tehát ki tud lépni az ő saját árnyékából.
2: Igen, erre utaltam az előbb.
1: És a közönségnek is megadod ezt a lehetőséget, hiszen onnantól kezdve ők már ahhoz a karakterhez fognak viszonyulni és idomulni, és látják, hogy ott van azonosság, és tetszik nekik, akkor arra az irányba el tudnak menni, és a márkák is ugyanezt így kb. Meg tudják csinálni, tehát mondjuk azért a Balázst, mint márkát, nem tudom, hogy egy neon susogós nadrágos közönsége nem biztos, hogy meglátogatták volna ott. Ez kb. Amit akkor kiköltözik a rádió mondjuk valamilyen műsorban egy parkolóba, és akkor ott azért a műsorért mennek el az emberek. Vagy éppen azért a szereplőkért. De hogyha ő fölveszi ezt a karakterét és úgy megy el, akkor lehet, hogy 2-3-szor annyi ember fog oda menni, pedig nem történt semmi, tehát aki megy az utcára, máshogy szólítanak meg.
2: Igen, meg közben ugye poénra is veszik, hiszen vicces maga a figura, és ne felejtsük el, hogy voltak éppen szinte ugyanaz, mint ami a színészekkel történik, amikor beragadnak egy szerepbe. Mindannyian ismerünk olyan kultikus filmeket, például az Ötvös Csepi filmek, ugye Bújtor István főszereplésével és sokszor rendezésében, ahol gyakorlatilag úgy emlékszünk a szereplőkre, nem egyre, hanem többre, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy tehát már nem is azt mondjuk, hogy Kozák László, hanem mondjuk azt mondjuk, hogy Porci úr. Tehát a színészt magával, a szereplővel azonosítjuk, ugyanígy, mint a DJ Otis, ahol megyünk ki, nem pedig a Sebestyén Balázshoz.
1: Így van. És ide még talán nagyon jól kapcsolnak ezek a filmes példa, amit mondta, hogy valaki nagyon sokszor játszik mondjuk egy rossz karaktert. Sétál az utcán, és nem az jut eszedbe, hogy hú, te micsoda jó színész vagy, hanem hogy mindig az egy rossz karaktert játszott, és akkor ő volt a gonosz, teljesen máshogy ítéled meg azt a szemét, Mert neked az a benyomásod róla, hogy ő mindig ilyen karakterben van. Vagy amikor a Bud Spencer meg a Terence Hill régi filmekben, ugye meg volt ott is egy ikonikus része. De hogyha jönne az utcán, akkor lehet, hogy nem az jutna eszedbe az ő karaktere helyett, hogy ki az a személy valójában, hanem tuti biztos, hogy ez a pistácia elfogyott.
2: Igen, meg a bunkó vagy Bugsy. Igen, ezek klasszikusok, és abszolút én is azt gondolom, hogy így működik. Szeretünk rajongani, azért lássuk be, és hogyha szembe jön egy ilyen kultikus ember, és egy ilyen ismert szerep, akkor tényleg annyira azonosítjuk. Ezt nagyon sokan mondták egyébként, ezt beskatujázásnak hívták annak idején, azt hiszem, a színész világban, hogy valaki berakad egy ilyen szerepbe, és onnan ez nem lehet kirobbantani, azt várják el tőle, hogy olyan legyen, mint abban a szerepben. És hát amikor ugye maga a színész nem olyan, mert teljesen más a személyisége, csak eljátszott a színész, vagy mert profi, akkor ebből olyan diszonancia alakul ki, ami aztán csalódássá alakul, hogyha valaki személyesen, vagy alakulhat, hogyha személyesen találkozik az adott színésszel az illető. Egyébként nem tudom, hogy DJ Otinál mennyire önazonos maga a szerep a Balázs személyiségével. Biztos, hogy van valami közös halmaz, mert különben...
1: Különben nem lenne.
2: Különben nem tudná ennyire jól megcsinálni, azt gondolom eljátszani.
1: Igen. Hát még azt mondanám, hogy akkor egy utolsó számot hallgassunk meg, és akkor utána le is zárjuk a mai adásunkat, és megnézzük, hogy mire jutottunk.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És hát itt a vége felé vagyunk a mai adásunknak. Én azért mielőtt még itt a záró gondolatokat megtenni, még egyszer köszi, Laci, hogy beugrottál, és így szakmailag a te oldaladról, zeneipari vonalról, vagy éppenséggel bármilyen vonalról is, amiben kisegítettél engem gondolatokkal, hiszen én nagy részt azért elmondhatjuk, hogy ezen a területen kevésbé mozgok, és nagyon köszönöm, hogy jöttél és megmentettél.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: És igazából, ha azt nézzük, ugye ma este három emberről beszéltünk, akik látszólag semmiben nem hasonlítanak, de közben meg mégis az egyik, ami nagyon hasonlított, hogy mindegyik megjelent a szigeten. De az egyik az egy kertész volt, aki 80 évesen kezdett énekelni, mondjuk azt, hogy énekelni a fiáért. Egy másik, aki a legenda, aki 60 év után egy új generáció újra felfedezett. És van egy kitalált karakterünk, aki 65 ezer embert vitt ki egy szigetfesztivál előtt a szigetre. És mégis és ugye mi az, ami mindenkiben közös lenne, hogy egyik sem próbált meg megfelelni annak, amit elvártak tőle, vagy amit a piac úgymond diktál, hanem mindenki megtalálta a saját egyediségét, a saját egyéniségét, és talán ez az, ami üzletileg is igaz, hogy a legtöbb vállalkozó, aki a szakmának akar megfelelni, pontosan ezt téveszti el, mert nem az ügyfelének akar megfelelni, hanem inkább a szakmának. Szakmai nyelven ír, szakmai anyagokat ír, ugyanazt hangsúlyozza, mint a versenytársak, mert fél attól, hogy így kilóg a sorból, vagy éppen nem tudják, hogy hova tegyék őt. Pedig az ügyfél nem szakmai zsűri, hanem ő azt keresi, aki megérti őt, és megoldást ad az ő kihívásaira. Úgyhogy talán ez az egyik ilyen tanulsága a mai esténknek, meg a hitelességet nem lehet megjátszani, de lehet rá tervezni ilyen szempontból egy gondolatként. Te hogy érezted magad, Laci? Mi a te megérzésed? Mit tanultál, vagy mit nem tanultál? Mit éreztél?
2: Hát, hogy azt a pótmétert ott lejjebb kell húzni, amikor feljebb, nem, azt nem húz le, nem, ez csak poém volt,
1: ja.
2: Ezt tanultam meg ma. Nem, csak viccelek. Bocsánat. Hát, igazából érdekes volt a beszélgetés. Azt hiszem, hogy nem tudhatjuk, hogy mikor, mire rezonál a közönség. Tehát, hogy mi az, ami bejön nekik. Ugye Uhrin Benedek kapcsán például magát a produkciót önmagában szárazon meghallgatva nem feltétlenül lett volna sikeres, de hozzácsatolva az ő fizimiskáját, előadásmódját, sztoriát, és meg annyi mindent még, amit ugye nem tudunk generálni, hanem az belőle fakadóan vagy van, vagy nincs, nála volt, így ez működött. A Korda Gyuri esetében nyilvánvalóan nincsenek kérdések, és csak válaszok vannak, tehát pontosan tudjuk, hogy professzionális előadó, egy nagyon jó üzleti gondolkodású ember, és ugye hát nem véletlenül a pókerban is nagyon ügyes. Azt hiszem, ezek valamilyen szinten összeillenek, vagy rakják ezek a mozaikok, ha összerakjuk az egészet, akkor kialakul az, hogy tényleg ő sikerre volt ítélve. Egyébként lehet, hogy majd beszélgetünk vele valamikor, valamelyik később.
1: Miért ne lehetne, igen. Amúgy hozzáteszem, hogy én kíváncsi lennék, hogyha őnek így kitalálnánk egy karaktert, vajon ő hogy nézne ki, ki lenne, és vajon ő kiket és hogyan szólítana meg, mert azért ez így izgalmas lehet, hogy ő is egy jelenség. És vajon van egy alternatívája, egy alternatív univerzumból, amiben ő hogyan lépne föl. Tehát ő nem egy NDK-s DJ lenne, hanem mi lenne. Úgyhogy ez egy érdekes gondolat.
2: Tudod, most, hogy így mondtad, beugrott egy gondolat, vagy egy érzés ennek kapcsán, hogy voltak éppen ő a saját maga, és most nem rossz ért, nem pejoratív értelemben mondom, jó értelemben a saját maga paródiája. Tehát, hogy voltak éppen őt, ugye megismerte fiatal táncdalénekesként az ország, az akkor igen, mindig szétverek itt valamit elnézést. Majd összerekom
1: adás. Leveri az üdítőmet.
2: Igen. Szóval, hogy ő fiatalon őt megszerette az ország, ugye az akkori korosztály, és aztán most pedig ugye idősebben ugyanazok a dalokat játsza, és kicsit olyan, mintha játszana egy szerepet, legalábbis a régebbi korosztálynak, hiszen ők ismertek fiatalon, és most meg idősen legyen, nyilván másképp néz ki a kettő, de ugyanolyan jól működik a dolog, a fiatalok meg most ismerték meg, szóval voltak éppen lehet, hogy ez már egy szerep az ő esetében. Erre akartam kiukadni, csak ilyen nyögvenyelősen sikerült megfogalmaznom.
1: Én értettem.
2: De nyilván ezt jó értelemben mondom. DJ OT esetében meg egy professzionálisan kitalált és összerakott produkcióról beszélünk, tehát ott egyértelműen a kereslet kínálat az megtalálta egymást, és tényleg minden, tehát ízig-vérig minden megmozdulás tervezett és profi, és vélhetőleg ezért is működik.
1: Igen, és még valószínűleg fog is, mert hogyha ezt a közönséget megmozgatta, lehet, hogy legközelebb is megfogja. Nyilván van még hova mindegyik mindenhova fejlődni, meg lehet minden kialakítani vagy javítani, de ez a jó a munkában, hogy csak azt tud hibázni, aki csinálja, aki meg nem csinálja, az ugye nem is tud hibázni. És itt egy ilyen kis záró kérdés gondolat, hogy mi az, amiben te más vagy, mint a versenytársaid, és mersz erről beszélni. Ugye ez egy nagyon izgalmas téma, lehetne, vagy lehet is, hogyha te a saját magad énjét, személyét, márkáját, vállalkozásod márkáját nézed meg, mersz erről beszélni, mert hogyha van ilyen, és nem beszélsz róla, akkor pont azt titkolod el, amiért téged választanának. Talán egy ilyen záró gondolatnak ezt vinném el én magammal, és még egyszer, Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy beugrottál, és itt voltál. Nekem tetszett, úgyhogy majd lehet, hogy még megismételjük egyszer-egyszer, ahogy van.
2: Rendben, ha ráérek, nagyon szívesen köszönöm a lehetőséget még egyszer.
1: Úgyhogy ez volt a sávváltás az üzletben, itt a Poptarisznya Rádióban, és szép estét mindenkinek!
0: Ez volt a sávváltás az üzletben, a poptarisznya.hu-n. Találkozunk jövő szerdán 18 órakor, addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran! Listen this!

az idei nyár hivatalos támogatója. A napsütés. A napsütés. Nyári slágerek a poptarisznya.hu-n.

Auto sequence starts in 10 seconds. 4, 3, 2,

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Pop-tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop-tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a poptalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznyak.hu.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya Poptarisznya.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».